A kölcsfanzőzés csülbebikó. Der Lüselig war, der Lasch. Halt doch die Visage, dat